0: használt a tárvai kocsi terveit, kajta terveit, mert a szükség nápalékozók, de terveik a papasztó terveik, egy kicsit alkotmányai, szükséges valami legkárvai barnamát.
1: Alkotózom, hogy mi bántáltam, hogy egy közben már van, és kis napláltalokat várja, rám tudom mutatni, mi bántáltam, hogy beszkázozom a nyilvánval.
0: Köszönöm, hogy megnéztétek!